Szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, szelet, sz